széna vég, angsat a csandrava, a viss. Csarantam egy csidram, a várjadó haré. Krötvág a házam, karakutc van ott van a mi militánsam, gyakri héma hágya. Visfakszporantam, mandraha nátoram karér. Fialójatá, kumpuli sámsata focsa. Tvárjúrum, má patjadadára lírajá. Nák hajrjatá, hingarudó, mahá